0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No. This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Noccia ste mi sam dubio.

pričaju ljudi, starili su skupa, sad je bija srce.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

zna kako li se preziva. Moja Milena, ruke ne

105. Hit music. Hit music. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Ez volt a reklám.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Banda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Nem szennyezett a Tisza vize a magyar-kanizsai szakaszon. Ezt a hivatalos mérések és a helyiek tapasztalatai is megerősítik. Tömeges halpusztulást nem észleltek, ugyanakkor az idei Tisza virágzás meg.

megszakadt, a főrajzás pedig elmaradt. A szakemberek szerint ebben szerepet játszhat a folyó alacsony vízhozama és az egyre jellemzőbb eliszaposodás. A rendkívül magas, közel 28 fokos vízhőmérséklet már hatással van az élővilágra is. Több helyen a folyami kagylók pusztulását figyelték meg. A magyar-kanizsai szakasszal ellentétben Zentánál tömeges halpusztulásról számoltak be. A legutóbbi vízvizsgálatok szerint ott a Tisza vize jelenleg sem fürdőzésre, sem horgászatra, sem öntözésre nem alkalmas. Újabb vízmintát július 8-án, azaz a mai napon vesznek a folyóból. A természetben való túlélési és önellátási kiképzést tartanak Nis környékén a szerbiai katonaság ejtőernyősei és az azerbajdzsáni fegyveres erők különleges egysége. Ez az első közös kiképzés, amely célja a tapasztalatok és a munkamódszerek megosztása, az együttműködés fejlesztése, valamint az ismeretek és a készségek további tökéletesítése a megnehezített vagy ellehetetlenült víz és élelmiszer ellátási körülmények közötti feladat végrehajtáshoz. Beköszöntött a dinnye szezon, a környéken már bőséges kínálat várja a vásárlókat. A görög és a sárga dinnye a piacokon a helyi termelőknél, valamint kereskedőknél is megtalálható. Bár az árak már kedvezőbbek, mint az idény legelején, a következő hetekben további árcsökkenésre számíthatnak a vásárlók. A nyári szezon egyik legkedveltebb gyümölcse már egyre több helyen megtalálható. A vásárlók ilyenkor nem csak az árra, hanem a minőségre is szanak. Az árusok többségénél még a behozatali áru dominál, de a hazai dinnye is egyre nagyobb mennyiségben van jelen. Görög dinnyét jelenleg 60-80 dináros kilogrammonkénti áron, míg sárga dinnyét átlagosan 90 dinárért vásárolhatunk. A jó görög dinnyét többféle jel alapján is felismerhetjük. Ha kopogtatáskor kongó hangot ad, illetve színe megfelelő, avagy élénk zöld, akkor valószínű érett gyümölcsről van szó. A legbiztosabb pont viszont a talajfolt színe lehet. A szakemberek szerint, ha határozottan sárga, már-már narancssárga színű, akkor valószínű megfelelő az érettségi szintje. A legtöbb helyen viszont felvágják, meglékelik, ez lehet a legbiztosabb választás. Változó képet mutat az idei kajszibarack termés Északbácskában. Míg egyes ültetvényeken és házi kertekben roskadoznak a fák a gyümölcstől, addig máshol a tavaszi fagyok miatt alig maradt termés. A gazdák szerint a hozamot idén elsősorban az időjárás és a termesztett fajta rezisztenciája határozta meg. Nagyban zajlik a kajszibarack szüret Magyar-Kanizsán. A haterem városrészben szinte minden gyümölcsösben található barackfa. A termelők szerint a szegedi mamut és a rózsa kajszibarack az idén különösen jól teljesített. Ezek a fajták több helyen bőséges termést produkáltak. A helyi piacokon ennek ellenére folyamatos szezon. A friss kajszibarack jelenleg kilogrammonként 100 és 150 dinár közötti áron vásárolható meg. A gyümölcs iránt továbbra is élénk a kereslet, sokan ilyenkor készítik el a házi lekvárokat, befőtteket és más hagyományos finomságokat. Az infláció júniusban 2,7% volt Szerbiában. Ez azt mutatja, hogy a kormány gazdasági intézkedései eredményesek, jelentette ki Gyuro Macut, szerb miniszterelnök. A kormányfő közölte, hogy az infláció továbbra is a Szerbiai Nemzeti Bank célzott sávján belül mozog, ami szintén hozzájárul a gazdaság stabilizálásának megőrzéséhez. Hangsúlyozta, hogy a kabinet intézkedései, valamint a jegybank monetáris politikája együttesen járultak hozzá az áremelkedés mérséklődéséhez. A miniszterelnök szerint a kormány a következő időszakban is folytatja azokat a lépéseket, amelyek célja a lakosság életszínvonalának javítása, a beruházások ösztönzése és a gazdasági növekedés fenntartása. Kiemelte, hogy a makrogazdasági stabilitás megőrzése továbbra is az egyik legfontosabb célkitűzés. Gyuro Macut úgy értékelte, hogy az eddigi eredmények megerősítik, a kormány gazdaságpolitikája megfelelő irányba halad, és kedvező feltételeket teremt a további fejlődéshez.

0: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
1: Az előző napon 74 közlekedési baleset történt a Szerb Köztársaság útjain, amelyekben két ember meghalt és 54 megsérült. Az előző napban két közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság által felügyelt utakon, és egy ember megsérült. Novi Pazar község területén egy másodrendű állami úton történt egy halálos áldozattal járó közlekedési baleset, amelyben a nem megfelelő sebesség és az ittas vezetés miatt a jármű letért az útról, és egy útszéli tárgynak ütközött. Emlékeztetőül közöljük, hogy az alkohol jelentősen lelassítja a reakciókat, csökkenti a koncentrációt és a veszély megfelelő felméréseinek képességét. Az ittas vezető később veszi észre az akadályokat, lassabban reagál, és nagyobb valószínűséggel hoz kockázatos döntéseket, például gyorshajtást vagy nem biztonságos előzést. Az alkohol az egyik leggyakoribb tényező a halálos és sérüléses közlekedési balesetekben, ezért a legbiztonságosabb döntés, ha alkohol fogyasztása után nem vezet járművet. Keressen egy józan sofőrt vagy más közlekedési eszközt, hogy ne veszélyeztesse saját vagy más közlekedők életét. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Időjárás.
1: A mai napon kellemesen napos időben lehet részünk, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 11, a legmagasabb nappali pedig 28 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 152, Zentánál 226 cm magas. A mai nap folyamán nem érkezik újabb front, de még gyenge hidegfronti hatás előfordulhat. Fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák alakulhatnak ki, illetve felerősödhetnek az ízületi fájdalmak. Az élénk erős északi szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
2: Hit music. Panda Radio.

0: AMT Uni agent Svet kamena, mermer i granite iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Fontana, kupatilo, kuhinja, ne umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs, moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
3: Úton van, a határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópá étteremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hidegüdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
2: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu, radno vreme od ponedeljka.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. Minőség nyomot hagy.
6: Nagyon szép jó.

0: Jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak, szeretettel köszöntjük Magyar Kanizsát, Zántát, Horgost, Martonost, Oromot, Adorjánt és mindenkit, aki úton van, dolgozik, vagy éppen most készíti az első kávéját. Zenóbia, észrevetted, hogy már csütörtök van?
1: Igen, jó reggelt kívánok kedves hallgatóink is, ilyenkor sokan már a hétvégét számolják vissza, de közben hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a csütörtök is egy teljes nap, tele lehet új élményekkel, találkozásokkal és apró örömökkel.
0: Pont ezen gondolkodtam ma reggel, milyen gyakran mondjuk azt, majd hétvégén pihenek, majd hétvégén találkozunk, majd hétvégén lesz időm, pedig lehet, hogy a mai nap tartogatja számunkra a hét legszebb pillanatát.
1: Sokszor nem a nagy események maradnak meg bennünk, hanem egy kedves beszélgetés, egy váratlan mosoly, vagy az, hogy valaki megkérdezi, hogy vagy, és valóban kíváncsi a válaszra.
0: A mai útravalónk így szól, ne csak a célokat várd, élvezd az odáig vezető utat is, az élet legszebb pillanatai sokszor útközben történnek.
1: Ez annyira igaz. Annyira szeretünk mindig a következő napra, a következő hétre vagy a következő hónapra készülni, közben pedig elfelejtjük megélni a jelent.
0: Zenóbia, mi volt a tegnapi napod legszebb pillanata?
1: Amikor este végre leültem egy percre, és rájöttem, hogy mennyi minden történt egyetlen nap alatt, nem mind volt nagy dolog, de mind értékes volt.
0: Nálam pedig az, amikor valaki azt mondta, köszönöm, mindössze egy szó, mégis egész nap elkísért.
1: Most pedig kíváncsiak vagyunk önökre is, mi volt a tegnapi apró pillanat, ami mosolyt csalt az arcukra. Írják meg nekünk, lehet egy kedves találkozás, egy finom ebéd, vagy akár egy gyönyörű naplemente.
0: És Zenóbi, ha jól tudom, akkor szemezgettünk a mai napra az érkezett üzenetekből is, úgyhogy szeretnénk ezt most hallgatóinkkal megosztani. Üzenetüket pedig elküldhetik nekünk Messengeren, illetve a Facebook bejegyzés alatt is hozzászólhatnak a témához, a napi kérdésünkhöz, illetve a
1: 063-1670-550-es SMS-re. És most keresek is egyet a sok közül, azt mondja, hogy kedves Tisza hangja, színvonalas a műsorotok, tele érdekességgel és hasznos tudnivalóval. Tegnap különleges napom volt, tegnap előtti napom is sikerült felülmúlni. Türelmem és kitartásom visz előre szép lassan. Nem rohanok, ma sem, csak teszem a dolgom. Jó érzés eltölteni a reggelt veletek. Minden jót és szép napot kívánok. Hát mi is kívánunk nagyon szép napot minden kedves hallgatóinknak, és mindenkit arra ösztönzünk, hogy írjanak nekünk, és írják meg a gondolataikat.
0: A mai nap kérdése pedig mi volt a tegnapi apró pillanat, ami mosoly csalt az arcukra. Most pedig jöjjön egy dal, amely reméljük jó kedvet ad a mai naphoz, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk, mert ma is együtt keressük azokat a történeteket, amelyek szebbé teszik a reggelt, és talán az egész napot is.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Zenobia, szerinted miért szeretjük ennyire a névnapokat?
3: Mert ez az a nap, amikor nem kell nagy ajándék, elég egy kedves üzenet, egy telefonhívás, egy ölelés, és már is úgy érezzük, hogy valaki gondolt ránk.
2: Pontosan, a névnapok arra emlékeztetnek bennünket, hogy néha a legkisebb figyelmesség a legnagyobb ajándék. Ma pedig sok szeretettel köszöntjük a Lukréciákat, akik július 9-én ünneplik névnapjukat.
3: Mit is jelent a Lukrécia név? A Lukrécia név az ókori római Lucretia családnévből ered. Jelentését többféleképpen magyarázzák, de leggyakrabban a nyereség, a gazdagság érték jelentéssel hozzá kapcsolatban.
2: Már maga a név is különleges, ritkán halljuk a hétköznapokban, mégis elegáns, időtálló és évszázadok történelmét hordozza magában. Egy név, amely történelmet is ír, ugye Zenobia?
3: Így van, a római történelem egyik legismertebb nő alakja is ezt a nevet viselte. Lukrécia története a bátorság, a becsület és a méltóság jelképe lett, ezért a név évszázadokon keresztül fennmaradt Európában.
2: De milyennek tartják a Lukréciákat? A névvel foglalkozó hagyományok szerint a Lukréciák céltudatosak, érzékenyek és kitartóak. Szeretik a harmóniát, ugyanakkor nem riadnak vissza a kihívásoktól sem.
3: És bár ritka névről beszélünk, éppen ettől olyan különleges, olyan, mint egy ritka virág a kertben, nem mindenhol találkozunk vele, de ahol igen, ott biztosan felfigyelünk rá.
2: Zenobia, mi volt a legszebb névnapi meglepetést, amit valaha kaptál?
3: Nem egy ajándék, hanem egy kézzel írt kis üzenet, évek teltek el azóta, de még mindig őrzöm.
2: Látod? Ez is bizonyítja, hogy nem az ajándék értéke számít, hanem az, hogy szívből érkezzen.
3: A mi pandánk ma reggel egy kis réti virágot vett észre a Tisza partján, nem volt a
2: Kitani sem akarta, csak rámosolygott és azt mondta, vannak dolgok, amelyek attól különlegesek, hogy ritkák.
3: Hazafelé még ezt tette hozzá. A legszebb jó kívánság nem az, amelyik a leghangosabban szól, hanem az, amelyik szívből érkezik.
2: Ha ismernek egy Lukréciát, ma ne felejtsék el felköszönteni.
3: Lehet egy telefonhívás, egy üzenet, vagy egy személyes ölelés, mert néha egy kedves szó egész napra mosolyt ajándékoz.
2: Mi pedig nagyon boldog névnapot kívánunk minden Lukréciának, legyen ez a nap tele szeretettel, egészséggel, örömmel és sok-sok mosollyal. De amennyiben egy zeneszámot szeretnének küldeni Lukréciának, illetve névnapos ismerősüknek, azt is megtehetik, hogyha tárcsázzák telefonszámunkat.
3: A 024 221 555-ös számot.

0: Manna Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
2: Zenobia, szerinted létezik olyan vacsora, amit fél óra alatt elkészítünk, mégis olyan, mintha egy étteremben ennénk?
3: Ha nem létezne, most biztosan nem erről beszélgetnénk, és szerintem a mai recept pontosan ilyen: kevés alapanyag, kevés munka, sok íz.
2: Ma egy igazi nyári kedvencet készítünk, sült fetás paradicsomos tésztát. Mondjuk a hozzávalókat?
3: Egy csomag feta sajt, körülbelül fél kilogramm koktél paradicsom,
2: 2-3 gerezd fokhagyma, olívaolaj, frissen őrölt borst, egy kevés oregano vagy bazsalikon, és természetesen a kedvenc tésztánk.
3: Az elkészítése is nagyon egyszerű. A paradicsomokat tegyük egy sütőtálba, középre helyezzük a feta sajtot, locsoljuk meg olívaolajjal, szórjuk meg fűszerekkel, majd tegyük 200 fokos sütőbe körülbelül 25 percre.
2: Közben kifőzzük a tésztát, amikor a sajt szépen megpirult, villával összetörjük a sült paradicsommal együtt, ebből egy krémes, illatos szósz lesz. Ehhez forgatjuk hozzá a frissen kifőzött tésztát.
3: És most jön a panda titka.
2: A tetejére szórjunk pirított fenyőmagot vagy durvára vágott diót, adjunk hozzá friss bazsalikomleveleket, és reszeljünk rá egy kevés citromhéjat.
3: A citromtól még frissebb lesz az íze, és garantáltan mindenki megkérdezi majd, hogy mit tettél bele.
2: A sült paradicsomban a hőkezelés hatására jobban hasznosul a likopin nevű antioxidáns, ezért nem csak finom, hanem tápláló fogás is.
3: A mi pandánk egyszer vendégeket várt, kevés ideje volt, arra gondolt, valami egyszerűt készít.
2: Amikor kivette a sütőből az illatos paradicsomot és megolvadt fetát, az egész konyhát betöltötte az illat. A vendégek megkóstolták, majd egyszer rákérdeztek: ugye ezt a receptet elkérhetjük?
3: A panda mosolyogva csak ennyit mondott: a legjobb receptekhez nem kell 100 hozzávaló, csak néhány jó alapanyag és egy csipetnyi szeretet.
2: Nem kell minden nap órákig a konyhában állni ahhoz, hogy finomat főzzünk.
3: Néha a legegyszerűbb ételek hozzák össze leginkább a családot az asztal körül.
2: Most pedig jöjjön egy kis zene, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Érkezünk a zenetörténeti morzsákkal majd.
1: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Júliusi kínálatunkkal zentai rommelőzletben lazúrfesték sima 2,5 liter 1300 dinár darabja, lazúrfesték fényes 2,5 liter 1350 dinár darabja, zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös 779 dinár darabja, építési fólia 170 dinár kilogramja, Petőfi Sándor 37 zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
1: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
0: MLShop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához. Egy helyen. Szabadkán Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körül lemezmegmunkáló műhellyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges. Eres csatornák. Lemezhajlítás terv szerint. Trapézlemezek méretre szabva. Csavarozott áruk széles választékban. Szállítást is vállalunk. Munkaidő, hétköznap és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán a Bajai út 190-es szám alatt. MLShop 024.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.

0: AMT Uni agent Svet kamena, mermer i granite iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
2: Zenobia, vannak zenekarok, amelyeknek elég kimondani a nevét, és már is dúdolni kezdjük a dalaikat.
3: Pontosan, és a mai együttes is ilyen a 2000-es évek elején. Szinte nem volt olyan rádió, ahol ne szólt volna legalább egy daluk. Ma pedig a koncertjeiken együtt énekel több generáció.
2: Ma a Zanzibar történetét ismerjük meg.
3: A zenekar 1999-ben alakult Budapesten. Nevük különleges, könnyen megjegyezhető, és már önmagában is kíváncsivá teszi az embert. A céljuk kezdettől fogva az volt, hogy olyan rockzenét játszanak, amely egyszerre lendületes, dallamos és könnyen énekelhető.
2: A zenekar első felállásban Terecskei Réta lett az énekesnő, mellette Sidlovics Gábor Sidi gitározott, Vasvári János basszus gitározott, Kovács Gábor dalolt, a billentyűs hangszerész pedig Mihalik Ábel volt. A kezdetektől érezhető volt, hogy különleges energiát hoznak a magyar rockzenébe.
3: De a nagy siker 2000 és 2001 körül érkezett, a rádiók egymás után kezdték játszani a dalaikat.
2: És jöttek azok a slágerek, amelyeket ma is mindenki ismer, Szólj már, Nem vagyok tökéletes, Álmok az égben, Végtelen szerelem, ezek a dalok hamar a koncertjei kihagyhatatlan részei lettek.
3: És jöttek a díjak is, és az elismerések is, a Zanzibár rövid idő alatt az ország egyik legnépszerűbb rockzenekarává vált, több szakmai jelölést és közönségdíjat is kaptak, albumaikból pedig 10 000-ek találtak gazdára.
2: A koncertjeiken mindig különleges hangulat uralkodott, nem csak zenéltek, kapcsolatot teremtettek a közönséggel, és talán ezért is szerették őket annyian.
3: A zenekar hangját sokak számára Terecskei Rita jelentette, karakteres énekhangja és természetes színpadi jelenléte miatt gyorsan a magyar könnyű zene egyik legismertebb női előadójá lett.
2: Később egészségügyi problémák miatt egy időre visszavonult a zenéléstől, ez a rajongókat is nagyon megérintette.
3: A zenekar azonban nem adta fel, új énekessel folytatták a munkát és tovább koncerteztek, a Zanzibár története ezzel nem lezárult, hanem új irányt vett.
2: A rajongók pedig továbbra is ott voltak mellettük, mert a dalok ugyanazok maradtak, és az emlékek is.
3: De miért szeretjük még ma is ennyire őket? Mert a dalaik egyszerre rokkosak és dallamosak, lehet rájuk bulizni, autóban énekelni, vagy egyszerűen csak nosztalgiázni.
2: És talán minden jó zenekar a legnagyobb sikere 20-25 év elteltével is ugyanúgy megszólítja az embereket.
3: És a Panda egyszer egy nyári fesztiválon hallotta meg a Zanzibár egyik legismertebb dalát. Először csak néhányan énekeltek.
2: Aztán egyre többen csatlakoztak fiatalok, szülők, nagyszülők. A refrén végére szinte az egész tér együtt énekelt.
3: A Panda körbenézett és csendesen ezt mondta, ezért különleges a zene. Nem kérdezi, hány éves vagy, csak összeköt bennünket.
2: És mielőtt megszólalt volna, a következő dal még hozzátette, egy jó zenekar nem csak slágereket ír, hanem emlékeket is, amelyeket egy egész életünkön át magunkkal viszünk.
3: Ha ma meghallanak egy régi Zanzibár slágert,
2: tekerjék fel egy kicsit a hangerőt, lehet, hogy egy pillanat alatt visszarepíti önöket egy régi nyárba, egy koncertre, vagy egy felejthetetlen emlékhez.
3: Most pedig jöjjön a Zanzibár egyik legnagyobb slágere, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban.
1: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit 065 212 255 adankó.com.

A pontos idő támogatója, a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Awesome. Honda Rádió. Panda Rádió.
1: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More. Ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa. Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
2: Zenóbia, gondoltál már arra, hogy ugyanazon a napon, amikor most itt ülünk a stúdióba, évszázadokkal ezelőtt emberek olyan döntéseket hoztak, amelyek megváltoztatták a világot.
3: És ez benne a leg...

0: legizgalmasabb a történelem nem poros könyvekben él, hanem minden egyes dátumban, minden napnak megvan a maga története.
1: Akkor nyissuk ki mai is képzeletben a történelem naptárát, nézzük meg, mit tartogat számunkra július 9-e.
0: 1816. július 9-én Tucumán városában Argentína hivatalosan is kikiáltotta függetlenségét a spanyol birodalomtól. Ez a nap ma is az ország legfontosabb nemzeti ünnepe.
1: Képzeljük csak el, egyetlen aláírást, néhány bátor ember és egy egész nemzet története új irányt vett. Néha valóban egyetlen nap is elég ahhoz, hogy a történelem megváltozzon.
0: 1877. július 9-én kezdődött az első wimbledoni teniszbajnokság. Akkor még csupán néhány játékos indult, ma pedig az egész világ figyeli ezt a tornát.
1: A hófehér öltözet, a tökéletes gyep és a sportszerűség máig Wimbledon jelképe. Érdekes, hogy egy több mint 140 éves hagyomány ma is él.
0: 1955-ben ezen a napon hozták nyilvánosságra a híres Russell Einstein kiáltványt. A világ vezető tudósai arra kérték az emberiséget, hogy a konfliktusok helyett a békét válasszák.
1: Talán ez az üzenet mi is ugyanolyan fontos, mint 70 évvel ezelőtt.
0: 2011. július 9-én zajlott az Atlantis űrrepülőgép utolsó küldetése, ezzel lezárult a NASA legendás űrrepülőgép programja.
1: Több mint 30 éven át ezek az űrrepülőgépek vitték az űrhajósokat a világűrbe, egy korszak ért véget, de egy új kezdődött.
0: És jöjjön valami, ami biztosan mosolycsal sokak arcára. Sokan a cukros sütemények napjaként is emlegetik július 9-ét.
1: Na, ez az a világnap, amely mellett nehéz szó nélkül elmenni. Egy szelet házi sütemény, egy csésze kávé vagy tea, és már is egy kicsit szebbnek tűnik a délután.
0: Az első kekszeket eredetileg nem desszertnek készítették, a hosszú hajótakra sütötték őket, mert sokáig eltartatóak voltak.
1: Ki gondolta volna, hogy egy praktikus útravalóból egyszer a világ egyik legnépszerűbb édessége lesz?
0: A mi pandánk ma reggel egy régi homokórát talált egy régiségbolt kirakatában, megállt előtte, figyelte, hogy lassan peregnek a homokszemek.
1: Az eladó odalépett hozzá, és azt mondta, az idő mindig halad, de hogy mivel töltjük meg, azt mi döntjük el.
0: A panda elmosolyodott, és ezt válaszolta, akkor én ma megtöltöm nevetéssel, kedvességgel és egy jó beszélgetéssel.
1: Mielőtt tovább indult volna, még ezt mondta, az idő ugyan mindenkinek ugyanannyit ad egy napból, de az emlékeket mi készítjük belőle.
0: Lehet, hogy a mai nap nem kerül be a történelem könyvbe,
1: de bekerülhet valakinek a szívébe egy mosollyal, egy kedves szóval, vagy egy apró figyelmességgel.
0: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját, mert még rengeteg történet, zene és mosoly vár önökre.
1: Maradjanak velünk itt a Panda Rádió hullámhosszán, hamarosan érkezünk a Panda Kuckóval.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: A Panda Kuckó rovat támogatója a Profivet Állatorvosi Ambulancia, Magyar Kanizsán a Gesztenyefasor 90 per A szám alatt. Profivet, mert kedvenceink és családtagok. Zenóbia, láttál már alvó kutyát, hogy közben megmozdult a lába, csóválta a farkát, vagy halkan nyűszített?
6: Persze. Sőt, a macskám néha még a bajuszát is mozgatja álmában, mindig elgondolkodom olyankor rajta, hogy vajon mit álmodhat.
5: És képzeld, a kutatók szerint nagyon is valószínű, hogy a kutyák és a macskák álmodnak, amikor mély álomba kerülnek, ugyanúgy belépnek az úgynevezett REM alvási szakaszba, mint mi emberek. Ebben az időszakban jelennek meg az álmok is. De miről álmodhat valójában egy kutya, Zenóbia?
6: A szakemberek úgy gondolják, hogy a kutyák gyakran a napjuk eseményeit játsszák vissza. Lehet, hogy azt álmodják, hogy labdát kergetnek, sétálnak a gazdival, vagy éppen a kedvenc jutalomfalatjukat várják.
5: Ezért mozdulhat meg a lábuk, ezért rezzelhet meg a fülük, vagy csóválhatják a farkukat álmukban.
6: De felébresszük ilyenkor őket. Sokan megijednek, amikor ezt látják, pedig ilyenkor általában nincs semmi baj.
5: Sőt, az állatorvosok szerint jobb nem felébreszteni őket, ha csak nincs rá komoly ok. Ahogy nekünk is fontos a pihentető alvás, úgy nekik is.
6: A macskák is álmodnak vajon? Igen, a cicák is álmodnak. Valószínűleg egerekről, madarakról, mászásról, vagy a napi kalandjaikról.
5: És ha egy kölyök kutya vagy egy kis cica sokat alszik, az teljesen természetes, az alvás az ő fejlődésüknek is nagyon fontos része.
6: A panda egy este azt vette észre, hogy a kutyája álmában finoman csóválja a farkát, mosolyogva leült mellé, nem ébresztette fel, csak figyelte.
5: Arra gondolt, lehet, hogy éppen a mai közös sétájukat álmodja újra, vagy azt, amikor együtt játszottak a kertben.
6: A panda megsimogatta óvatosan, majd halkan ezt mondta, ha nappal szeretettel töltjük meg a kedvenceink életét, talán éjszaka is legszebb emlékeikről álmodnak.
5: Adjunk nekik nyugodt helyet a pihenéshez, egy kényelmes fekhelyet, sok szeretetet és elegendő időt az alvásra.
6: Mert a kipihent kedvenc nem csak vidámabb, hanem egészségesebb is.
5: A Panda Kuckó rovat ott a Profivet Állatorvosi Ambulancia támogatja Magyar Kanizsán, a Gesztenyefasor 90 per A szám alatt található Profivet, ahol a gondoskodás minden kedvencnek jár.
6: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban, maradjanak velünk!

0: hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás. Varúdi otthon.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig.

0: Szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 87 4372, illetve mobil...
1: Ez volt a reklám.
2: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
0: Panda Rádió.
2: Ez a Panda Rádió.
3: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
4: Zenobia, most, hogy itt a nyár, egyre többen indulnak nyaralni autóval, busszal, vonattal, repülővel, de van valami, amiről kevesebbet beszélünk, pedig nagyon fontos, az utazási trombózis.
5: Igen, és sokan azt hiszik, hogy ez csak repülőgépen fordulhat elő, pedig valójában bármilyen hosszú utazás során kialakulhat, amikor órákon át szinte mozdulatlanul ülünk.
4: Az utazási trombózis legtöbbször a láb mélyvénáiban kialakuló vérrögöt jelenti. Ha hosszú ideig nem mozgatjuk a lábunkat, a vér lassabban áramlik, és ez növelheti a vérrög kialakulásának esélyét.
5: A legtöbb egészséges embernél a kockázat továbbra is alacsony, de bizonyos esetekben például korábbi trombózis, nagyobb műtét, daganatos betegség, várandóság vagy egyes örökletes hajlamok esetén jóval nagyobb odafigyelésre van szükség.
4: De mikor is nő meg valójában a kockázat? Általában a 4 óránál hosszabb utazásoknál érdemes tudatosabban figyelni. Legyen szó repülőről, autóról vagy buszról.
5: A legfontosabb, hogy időnként mozgassuk át a lábunkat, ha lehet álljunk fel, sétáljunk néhány percet, autóval utazva pedig tartsunk rendszeresen pihenőt.
4: Apró dolgok nagy jelentőséggel bírnak, figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre a melegben, ez különösen fontos.
5: Érdemes kényelmes ruhát viselni, és ha orvos korában nem javasolta, kompressziós harisnya is segített bizonyos esetekben.
4: De milyen tünetekre figyeljünk, ha az utazás után az egyik láb hirtelen megduzzadt, fájdalmassá válik, meleg tapintású vagy pirosas elszíneződés jelenik meg rajta, mielőbb forduljunk orvoshoz.
5: Ha pedig hirtelen mellkasi fájdalom, nehéz légzés vagy légszom jelentkezik, az sürgős orvosi ellátást igényelhet, ilyenkor nem szabad várni.
4: A mi pandánk is egyszer hosszú útra indult, már több órája utazott, amikor eszébe jutott, amit az orvosa mondott. Minden megállás egy kis ajándék a szervezetednek.
5: A panda megállt egy pihenőhelyen, sétált néhány percet, ivott egy nagy pohár vizet, és mire újra útnak indult, sokkal frissebbnek érezte magát.
4: Mosolyogva ezt mondta, az utazás nem attól lesz gyorsabb, ha meg sem állunk, hanem attól lesz biztonságosabb, ha időnként figyelünk magunkra.
5: A nyaralás már az indulás pillanatában kezdődik, éppen ezért vigyázzunk magunkra már útközben is.
4: Mozgassuk át a lábunkat, igyunk elegendő folyadékot, és hallgassunk a testünk jelzéseire. Így nagyobb eséllyel érkezünk meg kipihenten, egészségesen és tele élményekkel.
5: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk, mert a mai reggel is tartogat még sok érdekességet és sok jó zenét.
3: A Szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: music's awesome. On the radio.
1: Szász három öt.
2: Hit music.
0: Hit music. Hit music.
1: Panda Rádió.
3: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
4: Zenóbia, szerinted mitől lesz igazán jó egy nap? Attól, hogy minden tökéletesen sikerül?
5: Nem hiszem. Szerintem attól, hogy bármi történik is, találunk benne valamit, amin mosolyogni tudunk.
4: Pontosan, a horoszkópunk sem a jövőt szeretné megjósolni, és sokkal inkább adni szeretne egy kis lendületet, egy mosolyt és egy gondolatot, amellyel könnyebb lehet a mai nap. Na nézzük, mit üzennek ma a csillagok.
5: Kosok, ma olyan energiával indulnak neki a napnak, hogy mások is erőt meríthetnek önökből.
4: De ne feledjék, nem mindig az nyer, aki a leghangosabb. Néha egy nyugodt mosoly sokkal többet ér.
5: Bikák, ma a türelem lesz a legjobb segítőtársuk.
4: Ne akarjanak mindent egyszerre megoldani, lépésről lépésre ma messzebbre jutnak.
5: Ikrek, ma valaki kellemes meglepetést okoz.

0: hat. Legyenek nyitottak a beszélgetésekre, egyetlen mondat is új irányt adhat a napjuknak.
1: Rákok, ma különösen fontos lehet egy ölelés vagy egy kedves szó.
0: A szeretet sokszor a legegyszerűbb gesztusokban mutatkozik meg.
1: Oroszlánok, ma bátran vállalják önmagukat.
0: A természetes kisugárzás mindig szebb, mint a feltűnés.
1: Szüzek, ma ne csak a teendőket pipálják ki.
0: Hagyjanak időt egy jó kávéra, egy rövid sétára, vagy egy kis pihenésre is.
1: Mérlegek, ma önök lehetnek azok, akik békét teremtenek egy feszült helyzetben.
0: Egy nyugodt mondat néha többet ér, mint 100 vital.
1: Skorpiók, ma higgyenek a megérzéseikben.
0: A belső iránytűk most jó irányba vezethetik önöket.
1: Nyilasok, ma legyenek kíváncsiak.
0: Lehet, hogy egy új hely, egy új ember, vagy egy új ötlet teszi különlegessé ezt a csütörtököt.
1: Bakok, ma ne feledjék megdicsérni saját magukat is.
0: Sokszor csak a hibáinkat vesszük észre, pedig a sikereinkre is büszkék lehetünk.
1: Vízöntők, ma egy kreatív ötletük sokak figyelmét felkeltheti.
0: Merjenek újat gondolni, a legjobb megoldások gyakran a megszokottól eltérő úton születnek.
1: Halak, ma figyeljenek a lelkük csendes üzeneteire.
0: Egy kis nyugalom ma többet adhat, mint egy egész napos rohanás. Zenóbian, szerinted hol lakik a szerencse?
1: Talán ott, ahol észrevesszük a jót.
0: Ma hajnalban a panda a Tisza partján sétálgatott, a felkelő nap aranyszínűre festette a vizet. Egy idős horgász oda mosolygott rá, és csak ennyit mondott, minden reggel ajándék, csak ki kell bontani.
1: A panda csendben bólintott, majd ezt mondta, nem a csillagok döntik el, milyen napunk lesz, hanem az, hogy mennyi fényt viszünk magunkkal mások életébe.
0: Akár hisznek a horoszkópban, akár csak szeretnek elmosolyodni rajta.
1: Vigyenek magukkal ma egy kis türelmet, egy nagy adag kedvességet és nyitottságot.
0: Mert lehet, hogy éppen egy apró gesztusok teszi valakit csütörtökét igazán szépé.
1: Most pedig jöjjön egy újabb remek dal, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
0: Azaz, Zenóbia, most nem is dal lesz, hanem jövünk a kabaréval.
2: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet. Lépj biztosan a saját utadon.
3: 103.5
4: Feels good.
5: Makes me feel good.
4: It's my station.
2: Panda Rádió.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
7: Atya világ!
8: Basta!
7: Hú, ökséme!
8: Apa!
7: Ó, anyám!
8: Húgom! Hú.
9: Anyu, mi történt?
10: Összeütköztek a autó!
9: Neki ment?
10: Igen, hátulról,
8: frontálisan, ahogy kell, látom!
9: Na, ezeknek is lesz egy jó hétvégéjük.
8: Igen, pláne, hogy még csak kedv van.
9: Jaj, Istenem, de borzasztó, húha, a nőt biztos várták otthon.
8: Hát ebben a szoknyában talán máshol is. Jó kis milf, olyan ennivaló.
9: Van otthon kenyér, na gyere.
10: Hát itt meg mi van itten?
9: Hát nem tudom, de valami akkorát csak.
10: Igen?
9: Mert nem figyelnek.
10: Hát a múltkor is megyek át a sineken, egyszer csak rám csörgett egy villamos. Eddig zöld volt a lámpa, igaz, jó 100 méterrel arrébb, de akkor is. Hát borzasztó.
9: Ja, Istenem, most száll ki a férfi a kocsiból.
10: Az nem nő?
9: Hát manapság ezt már nem lehet megállapítani.
10: Hát az biztos, hogy nem csak a helyzet meleg. Anyu, mi történt? Összeütköztek a autó.
9: Hogyan?
10: Hát a bácsi, aki vezette a kék autót, neki ment a ezüst autónak.
9: Az néni.
10: Ja, akkor nem tudom. Biztos a ezüst autó akarta leellőzni a kéket.
9: És a kék meg neki ment?
10: Igen, neki ment.
9: Mint a apu a oszlopnak, amikor kijött abból a büdös boltból.

0: neki a baj, nem kell tudni mindenkinek, hogy apu iszik. Jaj, Irénkém, hát ez nagyon borzasztó.
1: Hát mi van ittem?
0: Nem látom, de le van törve a lámpája a autónak.
1: Júj, ha biztos összeütköztek.
0: Ott van két férfi.
1: Ezek ütköztek össze?
0: Gondolom, akkor az egyik biztos meghalt.
1: Hát ha összeütköztek, akkor biztos.
0: Tegnap is mutatták a híradóba.
1: Ezt a két férfit?
0: Nem, egy másikat, aki összeütközött és meghalt.
1: Ezekkel?
0: Azt nem tudom, csak mondták, hogy aki bedrogozva gázolt meg verekedett is, az amúgy egy nagyon rendes ember, és sose szokott ilyet csinálni.
2: Ó, ha ittem meg, mi történt te ittem?
3: Meghalt a sofőr.
2: Ó, de hogy halt meg, a mussza, ki-e?
3: Hát én már csak azt hiszem el, amit látok. No. Ha úgy összeütköztek, mint a nem tudom mi, a nem tudom micsodával. Na.
2: Ó, maga onnan tudja, nem is volt ittem, minek gyitt ide.
3: Hát én csak azért álltam meg, hogy megnézem, hogy kik álltak meg megnézni. Azok közül azt mondták, hogy nem állnak meg megnézni az ilyesmit. De hát a hülye is látja, hogy mi van.
2: Akkor maga pláne.
3: Ha ettől a ótástól van minden, de a baleset is.
2: Ótás?
3: Igen, mert állítólag ebben a Spicer, vagy nem tudom, hogy rába, ebben olyan kondenzáló anyag van, ami leépíti a enzimsejdeket, és akkor, ahogy a hemoglobin összebomlik, az agynak megszűnik a vérellátása, megáll a szív, a vese, meg minden. Ezek az amerikaiak nagy hóhérokán rajta volt a jóhatudott.hu-n. Ott olvastam.
2: Maga nincs beoltva?
3: De, vakcina ellen. Az ellen vagyok beoltva. Hát erről osztál zenekarról is. Olvastam róla, hogy agyembóliát okoz.
2: Agyembóliát? Attól magának nem kell félnie. Jó napot kívánok, Hőgyi Károly, őrmester, rendőrség, látták, mi történt?
3: Hát én csak azt tudom, hogy a vakcina lebontotta a hemoglobint annak a sofőrnek, az meghalt tőle.
2: Nem halt meg senki.
3: Jó, hát hogyha maga jobban tudja, akkor mit nyugod engem, mit se voltam.
1: Én azt hiszem, hogy a oldalsó kocsi belement a másikba hátulról.
3: A kosz csattant ekkorát, a frász tört ki, úgy megijedtem, azt hittem összetörtek a tojásaim.
4: Ugyan már Lajos, a lágy tojás nem szól ekkorát. A kocsik egymásba mentek.
5: Még a tűzoltók is jöttek, de mentek tovább máshova.
2: Elég volt, teljesen összezavarnak, hát megőrülök. Mondják már végre értelmesen, hogy mit láttak?
4: Én nem láttam, mert elém álltak.
3: Én maga állt, én elém.
2: Elegem van, azonnal hívjanak mentőt!
6: Gyerekek, forog a kamera? Szervusztok, köszöntöm a kedves nézőket. Baleset történt a Majom utca és a Kassa Tibor út sarkán. Két autó ütközött össze, de személyi sérülés szerencsére nem történt. A kiérkező mentők a tanúvallomásokat felvevő rendőrt sokkos állapotban a pszichiátriára szállították. Kormos Gergő, Híradó, Budapest.
7: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Készül az új kiállítás Magyar Kanizsán. A Magyar Kanizsai Dobó Tihamér képtár továbbra is várja a régi hímzett textilek felajánlását a Hímzés 100 év tükrében című kiállításához. A szervezők szeretnék bemutatni vidékünk gazdag hímző kultúráját, ezért örömmel fogadják a családi emlékeket őrző kézimunkákat. Nyári programok a községben, a nyári szünet idején továbbra is számos kulturális és közösségi esemény várja az érdeklődőket Magyar Kanizsán és a környező településeken. A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy kövessék a helyi intézmények és szervezetek programajánlóit, hiszen a következő hetekben is sok élmény várható. Ingyenes szakmai képzések Szegeden. A Szegedi József Attila Általános Iskola és Szakképzőiskola ingyenes felnőtt képzéseket hirdet. A divatszabó, jelmez és díszlettervező, valamint kárpitos képzések munka vagy egyetem mellett is elvégezhetők, a fiatalabb jelentkezők számára pedig ösztöndíj is elérhető. Egyre népszerűbb a kerékpáros turizmus Európában. Európa szerte egyre többen választják a kerékpárt a nyári kirándulásokhoz. Számos ország fejleszti a kerékpárutakat, és az új túraútvonalakat jelöli ki, hogy biztonságosabbá és élvezetesebbé tegye az aktív kikapcsolódást. Panda ajánló. Ha már most tervezik a hétvégét, érdemes felírni a naptárba a Velebit falunapját, amelyet július 11-én szombaton rendeznek meg. A programban úszómaraton, ünnepi műsor, díjátadó és esti zenés szórakoztatás is szerepel, így minden korosztály találhat kedvére való kikapcsolódást. Ezen a napon, július 8-ához több érdekes esemény is kapcsolódik. Ezen a napon született Ferdinand von Zeppelin, akinek a neve örökre összeforrt a léghajózással. Emellett a világ számos országában ma ünneplik a csokoládé világnapját, így ha ma megkívánnak egy kocka csokoládét, nyugodtan mondhatják, hogy egy világnap alkalmából teszik. A nap jó híre, egyre több fiatal kapcsolódik be a közösségi és kulturális programok szervezésébe Vajdaságban. Az önkéntesek munkájának köszönhetően a nyári rendezvények még színesebbek és élménydúsabbak lehetnek. A nap érdekessége. Tudták, hogy a Tisza a Duna leghosszabb mellékfolyója, közel 1000 kilométeres útja során 5 országot érint, és természeti értékei miatt Európa egyik legkülönlegesebb folyójaként tartják számon. A szerda olyan, mint egy híd, már magunk mögött hagytuk a hét elejét, de a hétvége is egyre közelebb van. Kitartást, már nincs messze a pihenés. Panda Radar, képben a világgal.

Lapszemlén következzék itt a Tisza hangjában. Mit ír ma a magyar szó? Nézzük, miről ír mai, július 9-i magyar szó. A címlap vezető híre arról szól, hogy hivatalosan is megkezdődött a 23. Vajdasági Szabad Egyetem Kishegyesen. A résztvevők a külhoni magyar érdekképviselet jövőjéről, a fiatalok közéleti szerepvállalásáról, valamint az anyaország és a többségi nemzetekkel való együttműködés lehetőségeiről beszélgetnek. Fontos közéleti hír, hogy megkezdődött a választási kampány, és a lap foglalkozik azzal is, milyen egyenlő versenyfeltételeket kellene biztosítani a politikai szereplők számára. A családokat is érintő írásban szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a nyári szünet valóban a pihenésről szóljon, hiszen a gyerekeknek szükségük van a feltöltődésre, nem pedig egy újabb túlzsúfolt programrendre. A gazdasági rovatban egy biztató fejlesztésről olvashatunk. Új út kötheti össze a Gombost az épülő vajdasági Mosolya gyorsforgalmi úttal, ami hosszú távon lendületet adhat a térség gazdaságának és könnyebbé teheti a közlekedést. Érdekes helytörténeti cikk idézi fel Szabadka elveszett örökségét, bemutatva a város egykor híres fürdőkultúráját és annak történetét. A lap emellett foglalkozik a szerbiai és uniós gazdasági kérdésekkel és többek között a mezőgazdasági támogatások és a pénzügyi folyamatok alakulásával. Ez volt a mai lapszemle a magyar szó címlapjáról. Ha részletesebben is érdekel valamelyik téma, érdemes fellapozni a mai újságot.

0: do it. I love all the music. The music's awesome. On the radio.
1: Hit music. Panda Rádió. Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
2: Zenóbia, volt már olyan, hogy nagyon korán reggel a Tisza partján sétáltál?
3: Igen, voltam, és pedig ez nem is volt mindig ilyen egyszerű. Ma már természetesnek vesszük, hogyha át akarunk jutni a Tisza túlpartjára, egyszerűen felhajtunk egy hídra pár perc, és már a másik oldalon is vagyunk, pedig ez nem is volt mindig ilyen egyszerű. Volt idő, amikor egyetlen folyó egész napra megváltoztathatta az emberek terveit. Ma egy kicsit visszautazunk a 18-19. Századba, abba az időbe, amikor még kevés híd ívelt át a Tisza fölött, és az emberek sorsa gyakran a folyó kedvétől függött. A legtöbb tiszamenti településen kompok szállították át az embereket, az állatokat és a szekereket. Nem volt menetrend, mint ma. A révész figyelte a vizet, a szelet és az áramlást, ha biztonságos volt az indulat, ha nem, mindenki várt.
2: Volt, hogy óránkig, néha egy egész napig a Tiszát ugyanis nem lehetett sietetni.
3: A régi révészek ismerték a folyó minden kanyarulatát, tudták, hol sekélyebb, hol sodor erősebben, és azt is, mikor kell inkább kikötni.
2: Azt mondták, a Tisza mindig ad jelet annak, aki figyel rá, ezért a jó révész nem csak elvezett, hanem olvasta is a folyót.
3: A vásárok idején hosszú sorok várakoztak a parton, lovas kocsik, marhákat hajtó gazdák, kosarakkal érkező asszonyok, mindenki ugyanarra várt, hogy végre megérkezzen a komp.
2: És közben beszélgettek, híreket cseréltek, barátságok születtek, sőt a régi feljegyzések szerint nem egy házasság is.
3: A második felében egyre több híd épült a Tiszán, az utazás gyorsabb lett, a kereskedelem felélénkült, a települések közelebb kerültek egymáshoz.
2: De a régi révészeket máig sokáig emlegették, hiszen évtizedeken át ők jelentették az egyetlen kapcsolatot a két part között.
3: A panda egyszer talált egy régi, kopott evezőt egy kis folyóparti csónakházban, megkérdezte az idős csónakost, vajon hány embert vitt át ez az evező a túlpartra?
2: Az öreg elmosolyodott, majd azt mondta, nem tudom, de azt igen, hogy minden átkelés egy új történetet vitt magával.
3: A panda végignézett a lassan hömpölygő Tiszán, majd csendesen ezt mondta. A hidak összekötik a partokat, de a folyó mindig összekötötte az embereket.
2: Ha legközelebb áthajtanak egy tiszai hídon, egy pillanatra gondoljanak azokra, akik ugyanezt az utat valaha csónakkal vagy komppal tették meg.
3: Mert minden híd alatt ott folyik ugyanaz a Tisza, és minden hulláma őriz egy-egy régi történetet.
2: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán, az FM 103,5 MHz-en. Nem sokára érkezünk, utazzunk együtt rovatunkkal.
1: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyilázárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
1: Here we go!
2: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
2: Fonda Rádió.
0: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
6: Zenobia, szerinted melyik szerbiai városban lehet ugyanazon a napon állatkertbe menni, vízi csúszdázni, múzeumot látogatni, és még egy gyönyörű parkban is sétálni?
7: Ez bizony csak is Jagodina lehet, egy város, amely minden korosztálynak tud valami különlegeset mutatni.
6: Ma tehát irány Jagodina, Szerbia szívébe, egy olyan város, ahol a történelem és a modern látnivaló kéz a kézben járnak.
7: Jagodina története több száz évre nyúlik vissza, a várost már a középkori források is említik, mai nevét pedig a 15. század óta viseli. A Morava folyó völgyében fekvő település mindig fontos kereskedelmi útvonal mellett helyezkedett el.
6: Ezért is fejlődött gyorsan, ma pedig Szerbia egyik legismertebb családi kiránduló helye.
7: Ha valaki Jagodinába érkezik, szinte biztosan felkeresi az állatkertet, oroszlánok, zsiráfok, zebrák, majmok, tigrisek, és még sok különleges állat várja a látogatókat.
6: A gyerekek kedvencen, de felnőttek is óriákig el tudnak sétálni a kifutók között.
7: Nyáron az egyik legnépszerűbb hely természetesen az akvapark, óriás csúszdák, hullámmedencék, gyermekmedencék és napozó teraszok várják az ide érkezőket.
6: Ha valaki a nagy melegben szeretne felfrissülni, ennél jobb programot nehéz találni.
7: Kevesen tudják, hogy Jagodinában egy viasz múzeum és egy természettudományi múzeum is működik. Utóbbiban ős maradványokkal és dinoszauruszok világával is megismerkedhetünk.
6: Mintha egyetlen nap alatt több különböző világba is ellátogatnánk.
7: A városközpont rendezett parkjai, virágai és szökőkútjai miatt sokan egyszerűen csak sétálni érkeznek ide.
6: És milyen jó érzés néha csak leülni egy padra, figyelni az embereket, hallgatni a madarakat és hagyni, hogy egy kicsit lelassuljon az idő.
7: De természetesen a hagyományos szerb specialitásokat is meg kell kóstolni, egy jó pieszkavicát, friss salátát, házi lepényt, vagy egy ízletes süteményt a belváros egyik cukrászdájában.
6: Mert egy utazás akkor teljes, ha az ízeket is hazavisszük magunkkal emlékbe.
7: A mi pandánk is egyszer Jagodinában egy kis fagylaltozó előtt állt meg. Hosszan nézte a sokféle ízt, nem tudott dönteni.
6: Az eladó mosolyogva azt mondta, kóstolja meg nyugodtan, a legjobb választást nem mindig elsőre hozzuk meg.
7: A panda végül három különböző ízt választott, leült a parkban egy padra. A gyerekek nevetése, a szökőkút csobogása és a nyári napsütés együtt tették teljessé a pillanatot.
6: Mosolyogva ezt mondtam. Egy város nem csak a nevezetességei miatt szerettünk meg, hanem azokért a pillanatokért is, amelyeket ott élünk át.
7: Ha olyan helyet keresnek, ahol a történelem, a természet, a szórakozás és a pihenés egyszerre van jelen,
6: akkor Jagodina remek választás, egy város, ahová érdemes nem csak megérkezni, hanem egy kicsit lelassulni is.
7: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját, itt a Panda Rádió hullámhosszán, maradjanak velünk!
0: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: Zenobia, reggel mennyi idő alatt döntöd el, hogy milyen színű ruhát veszel fel?
4: Ha őszinte akarok lenni, van, hogy 2 perc, van, hogy 10, és néha úgy érzem, a ruhás szekrény dönt helyettem.
3: Pedig érdekes módon a legtöbben ösztönösen választunk színeket, sokszor észre sem vesszük, de a hangulatunk is befolyásolja, hogy mit veszünk fel.
4: Például a piros az egyik legfeltűnőbb szín, erőt, magabiztosságot és lendületet sugároz.
3: Nem véletlen, hogy sokan fontos találkozókra vagy ünnepi alkalmakra választják. Egy piros kiegészítő is képes feldobni egy egyszerű öltözéket.
4: A kék a nyugalom színe, bizalmat és kiegyensúlyozottságot sugall.
3: Ezért is olyan népszerű az üzleti világban egy sötétkék zakó vagy ruhaszinte mindig elegáns választás.
4: A zöldről sokaknak a természet jut eszébe, a frissesség, a harmónia, a megújulás.
3: Nyáron különösen jól mutat világos árnyalatokkal vagy fehérrel párosítva.
4: A fehér a tisztaság és az egyszerű elegancia színe.
3: Egy fehér ing vagy blúz szinte minden alkalomra jó választás, és talán ezért sem megy ki soha a divatból.
4: A fekete. Sokan azt mondják, ha nem tudják, mit vegyenek fel, a fekete mindig megmenti őket.
3: És valóban elegáns, időtálló, szinte mindenhez illik.
4: Andrea, szerinted melyik a legszebb szín?
3: Az, amelyikben jól érezzük magunkat, mert hiába divatos egy ruha, ha nem mosolygunk benne.
4: A panda egyszer egy üzletben állt 2 póló között, az egyik fekete volt, a másik napsárga.
3: Sokáig gondolkodott, végül a sárgát választotta. Amikor kilépett az utcára, egy kisfiú rámosolygott és azt mondta, olyan vidám színű a pólód.
4: A panda ekkor megértette, hogy néha egyetlen szín is képes jobb kedvre deríteni, nem csak minket, hanem másokat is.
3: Mosolyogva ezt mondta, a divat nem csak arról szól, mit viselünk, hanem arról is, milyen érzést viszünk magunkkal és adunk tovább másoknak.
4: Legközelebb, amikor kinyitják a ruhás szekrényt, ne csak azt kérdezzék, mi áll jól nekem,
3: hanem azt is, milyen hangulatot szeretnék ma vinni magammal, mert néha egy szín is elég ahhoz, hogy egy egész nap egy kicsit derűsebb legyen.
4: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk, mert a következő percekben is együtt keressük azokat a történeteket, amelyek kívülbelül színesebbé teszik a napunkat.
2: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: 88. Hanna Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.
1: A biztosítási percek támogatója a DDOR biztosító, mert a biztonság nem csak az otthonunkban, hanem az utakon is fontos szerepet játszik. Ma az autó biztosításáról beszélgetünk. Sokan úgy gondolnak a biztosításra, mint egy kötelező kiadásra, pedig valójában a nyugalomról, a biztonságról és az előrelátásról szól. Amikor autóba ülünk, soha nem tudhatjuk pontosan, mit hoz a következő kilométer. Egy figyelmetlen pillanat, egy kisebb koccanás, egy parkolóban történt sérülés, vagy akár egy komolyabb baleset is jelentős anyagi terhet jelenthet. Éppen ezért fontos, hogy járművünk megfelelő biztosítással rendelkezzen. A kötelező biztosítás nem csak jogszabályi előírás, hanem védelmet is jelent a közlekedés többi résztvevője számára. Sokan emellett kaszkó biztosítást is választanak. Ez segítséget jelenthet olyan helyzetekben, amikor viharkár, jégeső, rongálás vagy akár lopás okoz kárt a járműben. Az utóbbi években egyre gyakrabban tapasztalunk heves viharokat. Erős szél, jégeső vagy kidőlő faágak is komoly károkat okozhatnak egy autóban. Az autó ma már sok család számára nélkülözhetetlen. Munkába járunk vele, bevásárolunk, utazunk, és a mindennapjaink fontos része lett. Ezért érdemes időben gondoskodni arról, hogy váratlan helyzetekben sem maradjunk segítség nélkül. Egy kis gondolat a végére. A biztosítás nem azért fontos, mert bajra számítunk, hanem azért, mert szeretnénk felkészülten fogadni az élet váratlan fordulatait. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DDOR biztosító, ahol tudják, hogy a biztonság nem a baleset után kezdődik, hanem jóval előtte. DDOR biztosító. A nyugodtabb holnapért, a biztonságosabb utakért, és azért, hogy minden utazás jó érzéssel érjen véget. Panda Rádió, FM 103,5 mindannyiunk hangja.

És már véget is ér. Egy újabb reggel. Tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: a legjobbat a legjobb helyről, Kaprioló Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló Bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arengyelovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

0: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
4: Ez volt a

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert

0: kilók pusztulását figyelték meg. A magyar kanizsai szakasszal ellentétben Zentánál tömeges halpusztulásról számoltak be. A legutóbbi vízvizsgálatok szerint ott a Tisza vize jelenleg sem fürdőzésre, sem horgászatra, sem öntözésre nem alkalmas. Újabb vízmintát július 8-án, azaz a mai napon vesznek a folyóból. A természetben való túlélési és önellátási kiképzést tartanak Nis környékén a szerbiai katonaság ejtőernyősei és az azerbajdzsáni fegyveres erők különleges egysége. Ez az első közös kiképzés, amely célja a tapasztalatok és a munkamódszerek megosztása, az együttműködés fejlesztése, valamint az ismeretek és a készségek további tökéletesítése, a megnehezített vagy ellehetetlenült víz és élelmiszer ellátási körülmények közötti feladat végrehajtáshoz. Beköszöntött a dinnye szezon, a környéken már bőséges kínálat várja a vásárlókat. A görög és a sárga dinnye a piacokon a helyi termelőknél, valamint kereskedőknél is megtalálható. Bár az árak már kedvezőbbek, mint az idény legelején, a következő hetekben további árcsökkenésre számíthatnak a vásárlók. A nyári szezon egyik legkedveltebb gyümölcse már egyre több helyen megtalálható. A vásárlók ilyenkor nem csak az árra, hanem a minőségre is figyelnek. Fontos, hogy érett, ízletes és zamatos dinnyét választanak. Az árusok többségénél még a behozatali áru dominál, de a hazai dinnye is egyre nagyobb mennyiségben van jelen. Görög dinnyét jelenleg 60-80 dináros kilogrammonkénti áron, míg sárga dinnyét átlagosan 90 dinárért vásárolhatunk. A jó görög dinnyét többféle jel alapján is felismerhetjük. Ha kopogtatáskor kongó hangot ad, illetve színe megfelelő, avagy élénkzöld, akkor valószínű érett gyümölcsről van szó. A legbiztosabb pont viszont a talajfolt színe lehet. A szakemberek szerint, ha határozottan sárga, már-már narancssárga színű, akkor valószínű megfelelő az érettségi szintje. A legtöbb helyen viszont felvágják, meglékelik, ez lehet a legbiztosabb választás. Változó képet mutat az idei kajszibarack termés Északbácskában. Míg egyes ültetvényeken és házi kertekben roskadoznak a fák a gyümölcstől, addig máshol a tavaszi fagyok miatt alig maradt termés. A gazdák szerint a hozamot idén elsősorban az időjárás és a termesztett fajta rezisztenciája határozta meg. Nagyban zajlik a kajszibarack szüret magyar kanizsán. A haterem városrészben szinte minden gyümölcsösben található barackfa. A termelők szerint a szegedi mamut és a rózsa kajszibarack az idén különösen jól teljesített. Ezek a fajták több helyen bőséges termést produkáltak. A helyi piacokon ennek ellenére folyamatos a kínálat, hiszen több termelőnél jó hozamot eredményezett az idei szezon. A friss kajszibarack jelenleg kilogrammonként 100 és 150 dinár közötti áron vásárolható meg. A gyümölcs iránt továbbra is élénk a kereslet, sokan ilyenkor készítik el a házi lekvárokat, befőtteket és más hagyományos finomságokat. Az infláció júniusban 2,7% volt Szerbiában. Ez azt mutatja, hogy a kormány gazdasági intézkedései eredményesek, jelentette ki Gyuro Macut, szerb miniszterelnök. A kormányfő közölte, hogy az infláció továbbra is a Szerbiai Nemzeti Bank célzott sávján belül mozog, ami szintén hozzájárul a gazdaság stabilizálásának megőrzéséhez. Hangsúlyozta, hogy a kabinet intézkedései, valamint a jegybank monetáris politikája együttesen járultak hozzá az áremelkedés mérséklődéséhez. A miniszterelnök szerint a kormány a következő időszakban is folytatja azokat a lépéseket, amelyek célja a lakosság életszínvonalának javítása, a beruházások ösztönzése és a gazdasági növekedés fenntartása. Kiemelte, hogy a makrogazdasági stabilitás megőrzése továbbra is az egyik legfontosabb célkitűzés. Gyuro Macut úgy értékelte, hogy az eddigi eredmények megerősítik, a kormány gazdaságpolitikája megfelelő irányba halad, és kedvező feltételeket teremt a további fejlődéshez.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az

0: Útinfo támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
1: Az előző napon 74 közlekedési baleset történt a Szerb Köztársaság útjain, amelyekben két ember meghalt és 54 megsérült. Az előző napban két közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság által felügyelt utakon, és egy ember megsérült. Novi Pazar község területén egy másodrendű állami úton történt egy halálos áldozattal járó közlekedési baleset, amelyben a nem megfelelő sebesség és az ittas vezetés miatt a jármű letért az útról és egy útszéli tárgynak ütközött. Emlékeztetőül közöljük, hogy az alkohol jelentősen lelassítja a reakciókat, csökkenti a koncentrációt és a veszély megfelelő felméréseinek képességét. Az ittas vezető később veszi észre az akadályokat, lassabban reagál, és nagyobb valószínűséggel hoz kockázatos döntéseket, például gyorshajtást vagy nem biztonságos előzést. Az alkohol az egyik leggyakoribb tényező a halálos és sérüléses közlekedési balesetekben, ezért a legbiztonságosabb döntés, ha alkoholfogyasztása után nem vezet járművet. Keressen egy józan sofőrt vagy más közlekedési eszközt, hogy ne veszélyeztesse saját vagy más közlekedők életét. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Időjárás.
1: A mai napon kellemesen napos időben lehet részünk, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 11, a legmagasabb nappali pedig 28 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 152, Zentánál 226 cm magas. A mai nap folyamán nem érkezik újabb front, de még gyenge hidegfronti hatás előfordulhat. Fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák alakulhatnak ki, illetve felerősödhetnek az ízületi fájdalmak. Az élénk erős északi szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
4: Esvojdar.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel. Indul a Panda Radar. Készül az új kiállítás Magyar Kanizsán. A Magyar Kanizsai Dobó Tihamér képtár továbbra is várja a régi hímzett textilek felajánlását a Hímzés 100 év tükrében című kiállításához. A szervezők szeretnék bemutatni vidékünk gazdag hímző kultúráját, ezért örömmel fogadják a családi emlékeket őrző kézi munkákat. Nyári programok a községben, a nyári szünet idején továbbra is számos kulturális és közösségi esemény várja az érdeklődőket Magyar Kanizsán és a környező településeken. A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy kövessék a helyi intézmények és szervezetek programajánlóit, hiszen a következő hetekben is sok élmény várható. Ingyenes szakmai képzések Szegeden. A Szegedi József Attila Általános Iskola és Szakképzőiskola ingyenes felnőtt képzéseket hirdet. A divatszabó, jelmez és díszlettervező, valamint kárpitos képzések munka vagy egyetem mellett is elvégezhetők, a fiatalabb jelentkezők számára pedig ösztöndíj is elérhető. Egyre népszerűbb a kerékpáros turizmus Európában. Európa szerte egyre többen választják a kerékpárt a nyári kirándulásokhoz. Számos ország fejleszti a kerékpárutakat, és az új túraútvonalakat jelöli ki, hogy biztonságosabbá és élvezetesebbé tegye az aktív kikapcsolódást. Panda ajánló. Ha már most tervezik a hétvégét, érdemes felírni a naptárba a Velebit falunapját, amelyet július 11-én szombaton rendeznek meg. A programban úszómaraton, ünnepi műsor, díjátadó és esti zenés szórakoztatás is szerepel, így minden korosztály találhat kedvére való kikapcsolódást. Ezen a napon, július 8-ához több érdekes esemény is kapcsolódik. Ezen a napon született Ferdinand von Zeppelin, akinek a neve örökre összeforrt a léghajózással. Emellett a világ számos országában ma ünneplik a csokoládé világnapját, így ha ma megkívánnak egy kocka csokoládét, nyugodtan mondhatják, hogy egy világnap alkalmából teszik. A nap jó híre, egyre több fiatal kapcsolódik be a közösségi és kulturális programok szervezésébe Vajdaságban. Az önkéntesek munkájának köszönhetően a nyári rendezvények még színesebbek és élménydúsabbak lehetnek. A nap érdekessége. Tudták, hogy a Tisza a Duna leghosszabb mellékfolyója, közel 1000 kilométeres útja során 5 országot érint, és természeti értékei miatt Európa egyik legkülönlegesebb folyójaként tartják számon. A szerda olyan, mint egy híd, már magunk mögött hagytuk a hét elejét, de a hétvége is egyre közelebb van. Kitartást, már nincs messze a pihenés. Panda Radar, képben a világgal. Kezdjetek el élni.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1, 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia, 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.

0: tár felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hidegüdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelő hely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Mindent kőből, az AMP Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMP Uniagent. Benecko Arengyelovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása háziállatok részére, háziállatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
2: Ez volt a

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Nem szennyezett a Tisza vize a magyar-kanizsai szakaszon. Ezt a hivatalos mérések és a helyiek tapasztalatai is megerősítik. Tömeges halpusztulást nem észleltek, ugyanakkor az idei tiszavirágzás megszakadt, a főrajzás pedig elmaradt. A szakemberek szerint ebben szerepet játszhat a folyó alacsony vízhozama és az egyre jellemzőbb eliszaposodás. A rendkívül magas, közel 28 fokos vízhőmérséklet már hatással van az élővilágra is. Több helyen a folyami kagylók pusztulását figyelték meg. A magyar-kanizsai szakasszal ellentétben Zentánál tömeges halpusztulásról számoltak be. A legutóbbi vízvizsgálatok szerint ott a Tisza vize jelenleg sem fürdőzésre, sem horgászatra, sem öntözésre nem alkalmas. Újabb vízmintát július 8-án, azaz a mai napon vesznek a folyóból. A természetben való túlélési és önellátási kiképzést tartanak Nis környékén a szerbiai katonaság ejtőernyősei és az azerbajdzsáni fegyveres erők különleges egysége. Ez az első közös kiképzés, amely célja a tapasztalatok és a munkamódszerek megosztása, az együttműködés fejlesztése, valamint az ismeretek és a készségek további tökéletesítése a megnehezített vagy ellehetetlenült víz- és élelmiszer ellátási körülmények közötti feladat.

0: ízletes és zamatos dinnyét válasszanak. Az árusok többségénél még a behozatali áru dominál, de a hazai dinnye is egyre nagyobb mennyiségben van jelen. Görög dinnyét jelenleg 60-80 dináros kilogrammonkénti áron, míg sárga dinnyét átlagosan 90 dinárért vásárolhatunk. A jó görög dinnyét többféle jel alapján is felismerhetjük, ha kopogtatáskor kongó hangot ad, illetve színe megfelelő, avagy élénkzöld, akkor valószínű érett gyümölcsről van szó. A legbiztosabb pont viszont a talajfolt színe lehet. A szakemberek szerint, ha határozottan sárga, már-már narancssárga színű, akkor valószínű megfelelő az érettségi szintje. A legtöbb helyen viszont felvágják, meglékelik, ez lehet a legbiztosabb választás. Változó képet mutat az idei kajszibarack termés Északbácskában. Míg egyes ültetvényeken és házi kertekben roskadoznak a fák a gyümölcstől, addig máshol a tavaszi fagyok miatt alig maradt termés. A gazdák szerint a hozamot idén elsősorban az időjárás és a termesztett fajta rezisztenciája határozta meg. Nagyban zajlik a kajszibarack szüret magyar kanizsán. A Haterem városrészben szinte minden gyümölcsösben található barackfa. A termelők szerint a szegedi mamut és a rózsa kajszibarack az idén különösen jól teljesített. Ezek a fajták több helyen bőséges termést produkáltak. A helyi piacokon ennek ellenére folyamatos a kínálat, hiszen több termelőnél jó hozamot eredményezett az idei szezon. A friss kajszibarack jelenleg kilogrammonként 100 és 150 dinár közötti áron vásárolható meg. A gyümölcs iránt továbbra is élénk a kereslet, sokan ilyenkor készítik el a házi lekvárokat, befőtteket és más hagyományos finomságokat. Az infláció júniusban 2,7% volt Szerbiában. Ez azt mutatja, hogy a kormány gazdasági intézkedései eredményesek, jelentette ki Gyuro Macut, szerb miniszterelnök. A kormányfő közölte, hogy az infláció továbbra is a Szerbiai Nemzeti Bank célzott sávján belül mozog, ami szinte hozzájárul a gazdaság stabilizálásának megőrzéséhez. Hangsúlyozta, hogy a kabinet intézkedései, valamint a jegybank monetáris politikája együttesen járultak hozzá az áremelkedés mérséklődéséhez. A miniszterelnök szerint a kormány a következő időszakban is folytatja azokat a lépéseket, amelyek célja a lakosság életszínvonalának javítása, a beruházások ösztönzése és a gazdasági növekedés fenntartása. Kiemelte, hogy a makrogazdasági stabilitás megőrzése továbbra is az egyik legfontosabb célkitűzés. Gyuro Macut úgy értékelte, hogy az eddigi eredmények megerősítik, a kormány gazdaságpolitikája megfelelő irányba halad, és kedvező feltételeket teremt a további fejlődéshez.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az előző napon 74 közlekedési baleset történt a Szerb Köztársaság útjain, amelyekben két ember meghalt és 54 megsérült. Az előző napban két közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság által felügyelt utakon, és egy ember megsérült. Novi Pazar község területén egy másodrendű állami úton történt egy halálos áldozattal járó közlekedési baleset, amelyben a nem megfelelő sebesség és az ittas vezetés miatt a jármű letért az útról, és egy útszéli tárgynak ütközött. Emlékeztetőül közöljük, hogy az alkohol jelentősen lelassítja a reakciókat, csökkenti a koncentrációt és a veszély megfelelő felméréseinek képességét. Az ittas vezető később veszi észre az akadályokat, lassabban reagál, és nagyobb valószínűséggel hoz kockázatos döntéseket, például gyorshajtást vagy nem biztonságos előzést. Az alkohol az egyik leggyakoribb tényező a halálos és sérüléses közlekedési balesetekben, ezért a legbiztonságosabb döntés, ha alkoholfogyasztása után nem vezet járművet. Keressen egy józan sofőrt vagy más közlekedési eszközt, hogy ne veszélyeztesse saját vagy más közlekedők életét. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Időjárás.
0: A mai napon kell

Nemesen napos időben lehet részünk, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 11, a legmagasabb nappali pedig 28 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 152, Zentánál 226 cm magas. A mai nap folyamán nem érkezik újabb front, de még gyenge hidegfronti hatás előfordulhat. Fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák alakulhatnak ki, illetve felerősödhetnek az ízületi fájdalmak. Az élénk erős északi szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Kontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen i proleće.
2: Capriolo.com
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv
5: SVT.

0: legjobbat a legjobb helyről, Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Készül az új kiállítás Magyar Kanizsán. A Magyar Kanizsai Dobó Tihamér képtár továbbra is várja a régi hímzett textilek felajánlását a Hímzés 100 év tükrében című kiállításához. A szervezők szeretnék bemutatni vidékünk gazdag hímző kultúráját, ezért örömmel fogadják a családi emlékeket őrző kézi munkákat. Nyári programok a községben, a nyári szünet idején továbbra is számos kulturális és közösségi esemény várja az érdeklődőket Magyar Kanizsán és a környező településeken. A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy kövessék a helyi intézmények és szervezetek programajánlóit, hiszen a következő hetekben is sok élmény várható. Ingyenes szakmai képzések Szegeden. A Szegedi József Attila Általános Iskola és Szakképzőiskola ingyenes felnőtt képzéseket hirdet. A divatszabó, jelmez és díszlettervező, valamint kárpitos képzések munka vagy egyetem mellett is elvégezhetők, a fiatalabb jelentkezők számára pedig ösztöndíj is elérhető. Egyre népszerűbb a kerékpáros turizmus Európában. Európa szerte egyre többen választják a kerékpárt a nyári kirándulásokhoz. Számos ország fejleszti a kerékpárutakat, és az új túraútvonalakat jelöli ki, hogy biztonságosabbá és élvezetesebbé tegye az aktív kikapcsolódást. Panda ajánló. Ha már most tervezik a hétvégét, érdemes felírni a naptárba a Velebit falu napját, amelyet július 11-én szombaton rendeznek meg. A programban úszómaraton, ünnepi műsor, díjátadó és esti zenés szórakoztatás is szerepel, így minden korosztály találhat kedvére való kikapcsolódást. Ezen a napon, július 8-ához több érdekes esemény is kapcsolódik. Ezen a napon született Ferdinand von Zeppelin, akinek a neve örökre összefort a léghajózással. Emellett a világ számos országában ma ünneplik a csokoládé világnapját, így ha ma megkívánnak egy kocka csokoládét, nyugodtan mondhatják, hogy egy világnap alkalmából teszik. A nap jó híre, egyre több fiatal kapcsolódik be a közösségi és kulturális programok szervezésébe Vajdaságban. Az önkéntesek munkájának köszönhetően a nyári rendezvények még színesebbek és élménydúsabbak lehetnek. A nap érdekessége. Tudták, hogy a Tisza a Duna leghosszabb mellékfolyója, közel 1000 kilométeres útja során 5 országot érint, és természeti értékei miatt Európa egyik legkülönlegesebb folyójaként tartják számon. A szerda olyan, mint egy híd, már magunk mögött hagytuk a hét elejét, de a hétvége is egyre közelebb van. Kitartást, már nincs messze a pihenés. Panda Radar, képben a világgal.

0: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024-4562-654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024-4876-660. Angrotex.

0: határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hidegüdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogad.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv

0: hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Nem szennyezett a Tisza vize a magyar-kanizsai szakaszon. Ezt a hivatalos mérések és a helyiek tapasztalatai is megerősítik. Tömeges halpusztulást nem észleltek, ugyanakkor az idei tiszavirágzás megszakadt, a főrajzás pedig elmaradt. A szakemberek szerint ebben szerepet játszhat a folyó alacsony vízhozama és az egyre jellemzőbb eliszaposodás. A rendkívül magas, közel 28 fokos vízhőmérséklet már hatással van az élővilágra is. Több helyen a folyami kagylók pusztulását figyelték meg. A magyar-kanizsai szakasszal ellentétben Zentánál tömeges halpusztulásról számoltak be. A legutóbbi vízvizsgálatok szerint ott a Tisza vize jelenleg sem fürdőzésre, sem horgászatra, sem öntözésre nem alkalmas. Újabb vízmintát július 8-án, azaz a mai napon vesznek a folyóból. A természetben való túlélési és önellátási kiképzést tartanak Nis környékén a szerbiai katonaság ejtőernyősei és az azerbajdzsáni fegyveres erők különleges egysége. Ez az első közös kiképzés, amely célja a tapasztalatok és a munkamódszerek megosztása, az együttműködés fejlesztése, valamint az ismeretek és a készségek további tökéletesítése a megnehezített vagy ellehetetlenült víz és élelmiszer ellátási körülmények közötti feladat végrehajtáshoz. Beköszöntött a dinnye szezon, a környéken már bőséges kínálat várja a vásárlókat. A görög és a sárga dinnye a piacokon a helyi termelőknél, valamint kereskedőknél is megtalálható. Bár az árak már kedvezőbbek, mint az idény legelején, a következő hetekben további árcsökkenésre számíthatnak a vásárlók. A nyári szezon egyik legkedveltebb gyümölcse már egyre több helyen megtalálható. A vásárlók ilyenkor nem csak az árra, hanem a minőségre is figyelnek. Fontos, hogy érett, ízletes és zamatos dinnyét válasszanak. Az árusok többségénél még a behozatali áru dominál, de a hazai dinnye is egyre nagyobb mennyiségben van jelen. Görög dinnyét jelenleg 60-80 dináros kilogrammonkénti áron, míg sárga dinnyét átlagosan 90 dinárért vásárolhatunk. A jó görög dinnyét többféle jel alapján is felismerhetjük. Ha kopogtatáskor kongó hangot ad, illetve színe megfelelő, avagy éling zöld, akkor valószínű érett gyümölcsről van szó. A legbiztosabb pont viszont a talajfolt színe lehet. A szakemberek szerint, ha határozottan sárga, már-már narancssárga színű, akkor valószínű megfelelő az érettségi szintje. A legtöbb helyen viszont felvágják, meglékelik, ez lehet a legbiztosabb választás. Változó képet mutat az idei kajszibarack termés Északbácskában. Míg egyes ültetvényeken és házi kertekben roskadoznak a fák a gyümölcstől, addig máshol

0: Hozamot eredményezett az idei szezon. A friss kajszi barack jelenleg kilogrammonként 100 és 150 dinár közötti áron vásárolható meg. A gyümölcs iránt továbbra is élénk a kereslet, sokan ilyenkor készítik el a házi lekvárokat, befőtteket és más hagyományos finomságokat. Az infláció júniusban 2,7% volt Szerbiában. Ez azt mutatja, hogy a kormány gazdasági intézkedései eredményesek, jelentette ki Gyuro Macut, szerb miniszterelnök. A kormányfő közölte, hogy az infláció továbbra is a Szerbiai Nemzeti Bank célzott sávján belül mozog, ami szintén hozzájárul a gazdaság stabilizálásának megőrzéséhez. Hangsúlyozta, hogy a kabinet intézkedései, valamint a jegybank monetáris politikája együttesen járultak hozzá az áremelkedés mérséklődéséhez. A miniszterelnök szerint a kormány a következő időszakban is folytatja azokat a lépéseket, amelyek célja a lakosság életszínvonalának javítása, a beruházások ösztönzése és a gazdasági növekedés fenntartása. Kiemelte, hogy a makrogazdasági stabilitás megőrzése továbbra is az egyik legfontosabb célkitűzés. Gyuro Macut úgy értékelte, hogy az eddigi eredmények megerősítik, a kormány gazdaságpolitikája megfelelő irányba halad, és kedvező feltételeket teremt a további fejlődéshez.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az előző napon 74 közlekedési baleset történt a Szerb Köztársaság útjain, amelyekben két ember meghalt és 54 megsérült. Az előző napban két közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság által felügyelt utakon, és egy ember megsérült. Novi Pazar község területén egy másodrendű állami úton történt egy halálos áldozattal járó közlekedési baleset, amelyben a nem megfelelő sebesség és az ittas vezetés miatt a jármű letért az útról, és egy útszéli tárgynak ütközött. Emlékeztetőül közöljük, hogy az alkohol jelentősen lelassítja a reakciókat, csökkenti a koncentrációt és a veszély megfelelő felméréseinek képességét. Az ittas vezető később veszi észre az akadályokat, lassabban reagál, és nagyobb valószínűséggel hoz kockázatos döntéseket, például gyorshajtást vagy nem biztonságos előzést. Az alkohol az egyik leggyakoribb tényező a halálos és sérüléses közlekedési balesetekben, ezért a legbiztonságosabb döntés, ha alkohol fogyasztása után nem vezet járművet. Keressen egy józan sofőrt vagy más közlekedési eszközt, hogy ne veszélyeztesse saját vagy más közlekedők életét. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Időjárás.
0: A mai napon kellemesen napos időben lehet részünk, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 11, a legmagasabb nappali pedig 28 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 152, Zentánál 226 cm magas. A mai nap folyamán nem érkezik újabb front, de még gyenge hidegfronti hatás előfordulhat. Fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák alakulhatnak ki, illetve felerősödhetnek az ízületi fájdalmak. Az élénk erős északi szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: 无权无Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
4: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fanda Rádió.

0: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
3: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Be, dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jeseni u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása háziállatok részére, háziállatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Dok se futbolska magija seli preko okeana, uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
3: Ez volt a reklám.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Nem szennyezett a Tisza vize a magyar-kanizsai szakaszon. Ezt a hivatalos mérések és a helyiek tapasztalatai is megerősítik. Tömeges halpusztulást nem észleltek, ugyanakkor az idei tiszavirágzás megszakadt, a főrajzás pedig elmaradt. A szakemberek szerint ebben szerepet játszhat a folyó alacsony vízhozama és az egyre jellemzőbb eliszaposodás. A rendkívül magas, közel 28 fokos vízhőmérséklet már hatással van az élővilágra is. Több helyen a folyami kagylók pusztulását figyelték meg. A magyar-kanizsai szakasszal ellentétben Zentánál tömeges halpusztulásról számoltak be. A legutóbbi vízvizsgálatok szerint ott a Tisza vize jelenleg sem fürdőzésre, sem horgászatra, sem öntözésre nem alkalmas. Újabb vízmintát július 8-án, azaz a mai napon vesznek a folyóból. A természetben való túlélési és önellátási kiképzést tartanak Nis környékén a szerbiai katonaság ejtőernyősei és az azerbajdzsáni fegyveres erők különleges egysége. Ez az első közös kiképzés, amely célja a tapasztalatok és a munkamódszerek megosztása, az együttműködés fejlesztése, valamint az ismeretek és a készségek további tökéletesítése a megnehezített vagy ellehetetlenült víz és élelmiszer ellátási körülmények közötti feladat végrehajtáshoz. Beköszöntött a dinnye szezon, a környéken már bőséges kínálat várja a vásárlókat. A görög és a sárga dinnye a piacokon a helyi termelőknél, valamint kereskedőknél is megtalálható. Bár az árak már kedvezőbbek, mint az idény legelején, a következő hetekben további árcsökkenésre számíthatnak a vásárlók. A nyári szezon egyik legkedveltebb gyümölcse már egyre több helyen megtalálható. A vásárlók ilyenkor nem csak az árra, hanem a minőségre is figyelnek. Fontos, hogy érett, ízletes és zamatos dinnyét választanak. Az árusok többségénél még a behozatali áru dominál, de a hazai dinnye is egyre nagyobb mennyiségben van jelen. Görög dinnyét jelenleg 60-80 dináros kilogrammonkénti áron, míg sárga dinnyét átlagosan 90 dinárért vásárolhatunk. A jó görög dinnyét többféle jel alapján is felismerhetjük. Ha kopogtatáskor kongó hangot ad, illetve színe megfelelő, avagy élénk zöld, akkor valószínű érett gyümölcsről van szó. A legbiztosabb pont viszont a talajfolt színe lehet. A szakemberek szerint, ha határozottan sárga, már-már narancssárga színű, akkor valószínű megfelelő az érettségi szintje. A legtöbb helyen viszont felvágják, meglékelik, ez lehet a legbiztosabb választás. Változó képet mutat az idei kajszibarack termés Északbácskában. Míg egyes ültetvényeken és házi kertekben roskadoznak a fák a gyümölcstől, addig máshol a tavaszi fagyok miatt alig maradt termés. A gazdák szerint a hozamot idén elsősorban az időjárás és a termesztett fajta rezisztenciája határozta meg. Nagyban zajlik a kajszibarack szüret Magyar-Kanizsán. A haterem városrészben szinte minden gyümölcsösben található barackfa. A termelők szerint a szegedi mamut és a rózsa kajszibarack az idén különösen jól teljesített. Ezek a fajták több helyen bőséges termést produkáltak. A helyi piacokon ennek ellenére folyamatos a kínálat, hiszen több termelőnél jó hozamot eredményezett az idei szezon. A friss kajszibarack jelenleg kilogrammonként 100 és 150 dinár közötti áron vásárolható meg. A gyümölcs iránt továbbra is élénk a kereslet, sokan ilyenkor készítik el a házi lekvárokat, befőtteket és más hagyományos finomságokat. Az infláció júniusban 2,7% volt Szerbiában. Ez azt mutatja, hogy a kormány gazdasági intézkedései eredményesek, jelentette ki Gyuro Macud, szerb miniszterelnök. A kormányfő közölte, hogy az infláció továbbra is a Szerbiai Nemzeti Bank célzott sávján belül mozog, ami szinten hozzájárul a gazdaság stabilizálásának megőrzéséhez. Hangsúlyozta, hogy a kabinet intézkedései, valamint a jegybank monetáris politikája együttesen járultak hozzá az áremelkedés mérséklődéséhez. A miniszterelnök szerint a kormány a következő időszakban is folytatja azokat a lépéseket, amelyek célja a lakosság életszínvonalának javítása, a beruházások ösztönzése és a gazdaság

0: A szakértelemre minden megtett kilométeren.
1: Az előző napon 74 közlekedési baleset történt a Szerb Köztársaság útjain, amelyekben két ember meghalt és 54 megsérült. Az előző napban két közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság által felügyelt utakon, és egy ember megsérült. Novi Pazar község területén egy másodrendű állami úton történt egy halálos áldozattal járó közlekedési baleset, amelyben a nem megfelelő sebesség és az ittas vezetés miatt a jármű letért az útról és egy útszéli tárgynak ütközött. Emlékeztetőül közöljük, hogy az alkohol jelentősen lelassítja a reakciókat, csökkenti a koncentrációt és a veszély megfelelő felméréseinek képességét. Az ittas vezető később veszi észre az akadályokat, lassabban reagál, és nagyobb valószínűséggel hoz kockázatos döntéseket, például gyorshajtást vagy nem biztonságos előzést. Az alkohol az egyik leggyakoribb tényező a halálos és sérüléses közlekedési balesetekben, ezért a legbiztonságosabb döntés, ha alkoholfogyasztása után nem vezet járművet. Keressen egy józan sofőrt vagy más közlekedési eszközt, hogy ne veszélyeztesse saját vagy más közlekedők életét. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Időjárás.
1: A mai napon kellemesen napos időben lehet részünk, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 11, a legmagasabb nappali pedig 28 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 152, Zentánál 226 cm magas. A mai nap folyamán nem érkezik újabb front, de még gyenge hidegfronti hatás előfordulhat. Fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák alakulhatnak ki, illetve felerősödhetnek az ízületi fájdalmak. Az élénk erős északi szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Beneckó Arangyalovó.

miru, priču sam kraju priveo, još onda kada sam i njih načiveo.

0: Kantar skovati, al danas više ne bi trebao.
1: Here we go!
2: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
2: Fanda Rádió.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel. Indul a Panda Radar. Készül az új kiállítás Magyar Kanizsán. A Magyar Kanizsai Dobó Tihamér képtár továbbra is várja a régi hímzett textilek felajánlását a Hímzés 100 év tükrében című kiállításához. A szervezők szeretnék bemutatni vidékünk gazdag hímző kultúráját, ezért örömmel fogadják a családi emlékeket őrző kézimunkákat. Nyári programok a községben, a nyári szünet idején továbbra is számos kulturális és közösségi esemény várja az érdeklődőket Magyar Kanizsán és a környező településeken. A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy kövessék a helyi intézmények és szervezetek programajánlóit, hiszen a következő hetekben is sok élmény várható. Ingyenes szakmai képzések Szegeden. A Szegedi József Attila Általános Iskola és Szakképzőiskola ingyenes felnőtt képzéseket hirdet. A divatszabó, jelmez és díszlettervező, valamint kárpitos képzések munka vagy egyetem mellett is elvégezhetők, a fiatalabb jelentkezők számára pedig ösztöndíj is elérhető. Egyre népszerűbb a kerékpáros turizmus Európában. Európa szerte egyre többen választják a kerékpárt a nyári kirándulásokhoz. Számos ország fejleszti a kerékpárutakat, és az új túraútvonalakat jelöli ki, hogy biztonságosabbá és élvezetesebbé tegye az aktív kikapcsolódást. Panda ajánló. Ha már most tervezik a hétvégét, érdemes felírni a naptárba a Velebit falu napját, amelyet július 11-én szombaton rendeznek meg. A programban úszómaraton, ünnepi műsor, díjátadó és esti zenés szórakoztatás is szerepel, így minden korosztály találhat kedvére való kikapcsolódást. Ezen a napon, július 8-ához több érdekes esemény is kapcsolódik. Ezen a napon született Ferdinand von Zeppelin, akinek a neve örökre összeforrt a léghajózással. Emellett a világ számos országában ma ünneplik a csokoládé világnapját, így ha ma megkívánnak egy kocka csokoládét, nyugodtan mondhatják, hogy egy világnap alkalmából teszik. A nap jó híre, egyre több fiatal kapcsolódik be a közösségi és kulturális programok szervezésébe Vajdaságban. Az önkéntesek munkájának köszönhetően a nyári rendezvények még színesebbek és élménydúsabbak lehetnek. A nap érdekessége. Tudták, hogy a Tisza a Duna leghosszabb mellékfolyója, közel 1000 kilométeres útja során 5 országot érint, és természeti értékei miatt Európa egyik legkülönlegesebb folyójaként tartják számon. A szerda olyan, mint egy híd, már magunk mögött hagytuk a hét elejét, de a hétvége is egyre közelebb van. Kitartást, már nincs messze a pihenés. Panda Radar, képben a világgal.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkből.tv.

0: 95.3.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up. Panda Rádió.

0: Party Music Sauce. Fun Rádió.
1: Hit music. Give it up.
0: Panda Rádió.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,